kila yetu. Yenyengi banza, yenyengi sota. Italenupe, balumuken. Balumuken.